FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Köszöntsük az emődöket, ők a mai nap névnaposa, Isten éltesse őket. Én pedig indítom a mai műsort is. Szép reggelt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. A mai napindító tippünket hoztam el. Próbáljuk ki a WHOOP módszert. A négy betű az angol wish, kívánság, az outcome, eredmény, az obstacle, az akadály és a plan, terv szavakat jelenti. Először gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk elérni, aztán képzeljük el a pozitív eredményét, ezután pedig őszintén gondoljuk végig, hogy mi akadályozhat meg minket benne. Végül készítsünk egy egyszerű tervet arra az esetre, ha az akadály felbukkanna. A módszer elvileg segít abban, hogy a vágyakból valódi tettek szülessenek. Érdemes lehet kipróbálni. Jó reggelt!

0: játék ma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Például ma született Whitney Houston, a 6-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, 1963-ban született ezen a napon, illetve Bill Skarsgård, svéd színész, az Azt című film Pennywise bohócának megformálója, 1990-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Az első óránk már a végéhez is ért, de a következőben is itt vagyok. A következő órában pedig a meccsek egyik különleges természeti csodájához is ellátogatunk, majd gondolatban a reggeli rohanás közben rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 11-én sor kerülhet az új köztársasági elnök megválasztására az országgyűlésben. A rendkívüli napirendi kiegészítést a Tisza frakciója nyújtotta be, hogy a parlamenti többség az alaptörvényben meghatározott határidőn belül választhassa meg a tisztviselőt. A megválasztandó államfő az alkotmányozás átmeneti időszakára lép hivatalba, amely a várakozások szerint akár másfél évig is eltarthat. A jelölt személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a köztársasági elnöki feladatokat jelenleg a házelnök látja el. A Szerencsejáték ZRT felmondta a szerződését a Lounge Group-pal és új marketing, valamint kommunikációs ügynökségi struktúrára tér át. A Nemzeti Lottó Társaság az átláthatóság és a verseny erősítésére

pályázatok követik. A társaság közlése szerint az átszervezéssel a szakmai minőséget és a transzparens működést kívánják garantálni. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretet.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Szép reggelt ehhez az augusztus 9-i naphoz is, és jó ébredezést. Indítom ezt az órát is, hasznos infók és jó zenék mind-mind bekészítve.

0: a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
6: Részletek ácsfa.hu.
5: Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudták-e, hogy a babás szerkövek Pécs közelében a mecsek egyik legkülönlegesebb sziklaformációi. A homokkőből kialakult oszlopok tetején hatalmas kőtömbök ülnek, mintha valaki óriási köveket helyezett volna rájuk. A néphagyomány szerint egy lakodalmas menet tagjai változtak kővé, mert megszegték a vasárnapi munkatilalmat. A valóságban természetes erózió formálta azonban ezt a különleges támajat, amely ma is népszerű kirándulóhely, ma ide látogattunk a hazai kalandozónkban, most pedig vissza a dalokhoz.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A kutatók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az úgynevezett fitoremediációra, vagyis arra a módszerre, amikor növényeket használnak a szennyezett talajok megtisztítására. Egyes fajok képesek felvenni és megkötni a nehéz fémeket vagy más káros anyagokat, így idővel hozzájárulhatnak a területek helyreállításához. A szakemberek szerint ez a természetes megoldás a jövőben fontos szerepet kaphat a környezetvédelemben, tehát érdemes lesz majd rá odafigyelni, most pedig vissza a dalokra.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazinműsor, ami ebben a pillanatban ér most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt órákban. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közjogilag érvénytelennek tartja és feleslegesnek nevezi a Fidesz a jövőkedre tervezett államfőválasztást. A párt közleménye szerint az utolsó legitim módon megválasztott köztársasági elnök Súlyog Tamás a Fidesz jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, és álláspontjuk szerint az új kinevezés törvénytelen és alkotmányellenes, mint ismert a parlament a Tisza frakció kezdeményezésére. Augusztus 11-én választana átmeneti köztársasági elnököt az alkotmányozás időszakára. A vérellátás biztonsága csak folyamatos

amelyek 35 napos szavatosságuk miatt szeptember elejéig felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év között.

0: Fideszből kiváló jobb-közép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Velünk kikapcsolódhass.
1: Internetix.
0: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
1: Internetix.
0: Díjmentes bekötés.
1: Internetix.
0: Legmodernebb optikai hálózat.
1: Internetix.
0: Megbízható, elérhető, korlátlan.
1: Internetix.
0: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
1: Internetix.
0: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: let me go.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 9-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Aláírásgyűjtés indult Békés Csabán a december 24-i munkaszületi napért. Rejtett kincsek, 30 alkotó munkái a Betesda házban. Békési táncosok nyitották meg az olasz folklórfesztivált. Békés Csabán is aláírásgyűjtést indított a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nappá váljon. A KASZ szeptember 4-ig várja támogatásokat, a megyeszékhelyen pedig több helyszínen is felállítják strandjaikat. A szakszervezet tájékoztatása szerint annak ellenére, hogy korábban kormányzati ígéret hangzott el a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatban, érdemi választ nem kaptak arra, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a szentestét. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete ezért február 24-én benyújtotta népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Irodához. A jóváhagyott kérdés április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtés május 15-én kezdődött, a szükséges támogatásokat szeptember 4-ig lehet összegyűjteni. A kezdeményezők szerint szenteste elsősorban a pihenésről és a családról kellene, hogy szóljon, ne pedig a munkáról és a vásárlási hajszáról. Azoknak pedig, akik például az egészségügyben, a katasztrófavédelemben vagy a közösségi közlekedésben ezen a napon is dolgoznak, a munkaszüneti nap kötelezően dupla bért biztosítana. Békés Csabán augusztusban a piacon és a Csaba Center előtt lehet találkozni a KASZ standjaival. A Békés Csabai piacon a Szabó Dezső utca 5 szemnál, a Gazdabolt előtti erden augusztus 15-én, 26-án és 29-én reggel 8 és déli 12 óra között várják az érdeklődőket. A Csaba Center főbejáratával szemben az András út 37-43 szemnál augusztus 17-én, 28-án és 31-én délelőtt 9 és délután 1 óra között lehet csatlakozni az aláírásgyűjtéshez. 32. alkalommal nyílt kiállítás a Padlásterápia alkotócsoport munkáiból. A Rejtett Kincsek című tálatnak ezúttal a Betesda Ház kávézó ad otthont, ahol 30 alkotó festményei láthatók. A 2018 óta működő Padlásterápia immár 8 éve biztosít közösséget és alkotási lehetőséget tagjai számára. A megnyitón Varga Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy a csoport egy közösségi alkotói folyamatként működik. Bár a művek egyénenként születnek, az alkotók együtt egymást támogatják. Dolgoznak. Hozzátette, az évek során bebizonyosodott, hogy a tagok igénylik a közösséget, az együttműködést és az ötletek megosztását. A kiállítások pedig fontos visszajelzést adnak az alkotóknak, miközben a közönség is megismerheti munkáikat. A közösséget Gubáné Patoki Mária vezeti, elmondta, hogy a tálaton 30 alkotó mutatkozik be, és többen több képpel is készültek. A csoport évszakonként rendez kiállításokat az addig elkészült munkákból. Véleménye szerint az évek során olyan közösség alakult ki, amelynek tagjai nem csak maguknak, hanem egymásnak is alkotnak. Örömeiket, gondjaikat és bánatukat is ki tudják fejezni a festményeiken keresztül. Szerinte innen ered a csoport nevében szereplő terápia szó is. A Rejtett Kincsek című összeállítás alkotásai azt járják körül, hogy kinek mit jelent egy-egy személyes rejtett érték. A csoporthoz 2 éve csatlakozott Gombári Bolya, aki hamar megszerette az ott folyó munkát és az alkotást ma már valódi örömforrásnak tekinti. Elmondása szerint gyermekkorában is sokat festett, nyugdíjasként pedig ismét lehetősége nyílt arra, hogy visszatérjen az alkotáshoz. Különösen fontos számára az a közösség, ahol a tagok beszélgetnek és szükség esetén tanácsokkal is segítik egymást. Gombári Bolya úgy fogalmazott, hogy több mint 3 évtized után is kissé gyökértelennek érzi magát a városban, hiszen a délvidékről származik. A Padlásterápia közösségének köszönhetően azonban azt érzi, hogy tartozik valahová. Szerint ez különösen fontos a mai világban. Az alkotó számára egy festmény elkészítésének első lépés annak átgondolása, hogy milyen gondolatot vagy érzést szeretne közvetíteni. Emellett különösen kedveli a színekkel való kísérletezést. A kiállításra 5 festményt készített, ezek között egy szerelemről szóló alkotás is szerepel, amelyet egy vers ihletett. A Rejtett Kincsek című kiállítás 2 héten át látható a Betesda Ház kávézóban.

0: A Belencéres Néptánc Együttes képviselte Magyarországot és Békésvárosát az Olaszországban Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon. A békési táncosok egyhetes programon vettek részt, amelynek során a magyar néptánc kultúrát is bemutatták. Az utazás első állomása Triest volt, ahol a csoport rövid városnézés keretében ismerkedett meg az Adria egyik jelentős kikötővárosával. Ezt követően érkeztek meg Rimini városrészébe, számolt be az útról Dágné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke és Okányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitását látványos nemzetközi felvonulás előzte meg. A város utcáin több ország folklórcsoportjai vonultak végig hagyományos népviseletben. A felvonulás után a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a nemzetközi fesztivált. A fellépés mellett számos kulturális és közösségi programon is részt vettek a táncosok. Kiemelkedő élményt jelentett az egész napos firenzei király, amely során megismerkedtek a város történelmével és a reneszánsz jelentős emlékeivel. A programot egy adriai hajó kirándulás is színesítette, emellett a tengerparti pihenésre, fürdőzésre, közös játékokra és kikapcsolódásra is jutott idő. A szervezők szerint az olaszországi út szakmai szempontból is fontos tapasztalatot jelentett az együttes számára, emellett pedig lehetőséget adott arra, hogy a táncosok méltó módon képviseljék Magyarországot és Békésvárosát a nemzetközi színpadon. A közös programok egyúttal tovább erősítették a Belencéres Néptánc Együttes közösségét. Különleges zenei élménnyel vált a közönségét csütörtök este a Békés Csabai Meseház. A klubest vendége a Hű nevű jazz trió volt, amely a hazai zenei szintén ismert formációiból érkező zenészekkel alakult meg 2012-ben. A Jű név eredetileg a flow, vagyis az áramlás fogalmához kapcsolódott, Mihály Csíkszent Mihály munkássága nyomán. Később kiderült, hogy a szó kínai jelentése nem pontosan ezt akarja, addigra azonban a zenekar név már megmaradt. A koncert első száma feszesen indult, majd fokozatosan feloldódott. A gitárok helyét csilingelő és kolompuló hangok, valamint különféle zajok vették át, majd néhány percnyi lebegés után ismét előtérbe kerültek a hangszerek és felszabadult az energia. A zenekar előadását a 60-as évek kísérletező zenei szellemisége is áthatja. A szabad improvizáció mellett a repetitív elemek, a rokos intenzitás, a free jazz szabadsága és az afrikai ritmusok is megjelennek benne. Zenéjük egyszerre feszes és szabad, építkező és kiszámíthatatlan. A három zenész, Hók Ernő basszusgitáros, Mészáros Ádám gitáros és Miklós Szilveszter dobos olyan hangzásvilágot alakított ki, amelyben a közönségnek nem feltétlenül kell megfejtenie a zenét, hanem egyszerűen átadhatja magát annak. A koncertet a Meseházi Alapítvány szervezte. A Meseház klub estjeit a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programja támogatja. A rendkívüli vízhiány és a hidrológiai helyzet miatt átmenetileg megtiltotta a hanvak szétszúrásával történő temetkezést a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő vízszereken. A vonatkozó kormányrendelet alapján temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hanvakat szétszórni. Ezért azoknak, akik a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanon szeretnék elhelyezni elhunyt hozzátartozójuk hanvait, előzetesen be kell jelenteniük erre vonatkozó szándékukat az igazgatóságnál. A kövizik tájékoztatása szerint azonban a vagyonkezelésében lévő víztereken a hanvak szétszúrásával történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
1: Próbáltad már a Coccolino

0: utolsó szereit. Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
6: Reklámot hallottak.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A szeptember 1-től tervezett gyógyszeráfa eltörléséről is tárgyal a parlament a jövő hét hétfőre és kedre összehívott rendkívüli ülésén. A kormány által kezdeményezett tanácskozáson 10 előterjesztést vitatnak meg a képviselők, amelyek között szerepel a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is. A Medián friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobbközép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz

Kapnak bizonyult. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a hét elejére 5000-ről 7000-re nőtt a rendelkezésre álló egységek száma, amelyek 35 napos szavatosságuk miatt szeptember elejéig felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A cég információk szerint két hónap alatt 72

0: Tetik a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig rajtul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket, az üzeneteket. A következő két órában rádiózhatunk együtt. Szép napot!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában szól a kívánság műsor, és itt egy üzenetünk. Sziasztok, Gergő és Réka ma ünnepli az első házasság évfordulóját. Nagyon boldog első évfordulót kívánunk nekik, Jani és Kati voltak az írói az üzenetnek. Hát akkor mi is nagyon sok boldogságot kívánunk nektek mára.

0: break my heart.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. A mai névnaposrainkkal zárjuk ma is a kívánság műsort az emődöknek és a Jánosoknak. Nagyon boldog névnapot, én pedig itt vagyok önnel a folytatásban is.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető események között. 1173-ban kezdődött meg a mai napon a pízai torony építése, amit hát ugye tudjuk, hogy nem terveztek Ferdére. Ez volt a mai izgalmasabb történésünk, én pedig a következő órában is hozom a sok izgalmas jó zenét. Rádiózzunk együtt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában is hozom a jó zenéket, és nem sokára egy munkajavító tippel is készültem, ezt is hozom majd a szakértői tanácsok alapján. Rádiózunk együtt!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A szakértői tanácsok szerint munkaközben érdemes 20 másodperces szemszüneteket tartani óránként. Nézzünk ki az ablakon, csökkenti a szemfáradást a dolog. Plusz a szemizmaink is elfáradnak, és ez fejfájást, kimerültséget okozhat, jobb ennek elébe menni. Jó egészséget! I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazinműsor ért a végéhez most. Köszönet az elmúlt két óráért, hogy együtt rádiózhattunk. További szép napot kívánok!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei a legjobb válogatásban. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit. Augusztus 9-e van, már megint sok mindent ünnepelhetünk, például a tejberist, a sárgadinnyét, na meg az állatkerteket. Kíváncsi vagyok, megvan-e a történet, miszerint Jónást, a vízilovat, Bébi az elefánt költöztette. Mikor, miért, minden részlet kiderül. De most adjuk át magunkat a kedvenceknek. Teljen velük továbbra is kellemes a nap délután.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Kinek mivel telik augusztus 9-e délutánja? Legyen az munka vagy kikapcsolódás, mindegyik jobban megy, hogyha közben a kedvencek szólnak. Azt is kérdezhetném, hogy mi a menü, remélem, hogy van benne sárga dinnye, mert hogy ma augusztus 9-én van a sárga dinnye világnapja. A szakértők szerint az érett sárga dinnyének kivilágosodott a héja, és nagyon jellegzetes az illata. Nem csak finom gyümölcs, gyógynövény is egyben, A és C vitamin, folsav és bétakarotin is van benne, élénkíti a vese működést. Szóval nagyon egészséges. A jó zene az egészségünknek is jót tesz, hiszen ápolja a lelkünket, úgyhogy folytassuk a kedvencekkel.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Kellemes kikapcsolódást, szép hétvégét kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 9-e van, repüljünk vissza az időben 1173-ig. Akkor kezdődött augusztus 9-én a Pízai Ferde torony építése, amit természetesen nem terveztek Ferdére. Miután a torony harmadik emeletét is felhúzták, akkor az épület olyannyira megsüllyedt, hogy a nagy riadalom miatt az építkezést azonnal leállították, és csak jó 100 év múlva láttak hozzá a folytatásnak. Az 58 méter magas, 6 emeletes szépség az itáliai román stílus gyöngyszeme. Sokáig hitték úgy, hogy szándékosan építették Ferdére, ám dokumentumok tanúskodnak arról, hogy eredetileg egyenesnek szánták. Mivel az 1980-as években a dőlés értéke meghaladta a 4 métert, elkerülhetetlenné vált a lezárás. Tudták, hogy a műemléket meg kell menteni, 11 év munkálat után újra nyitották az érdeklődők előtt, és jelenleg biztonsági okokból egyszerre 30-an tartózkodhatnak a harang toronyban, melynek tetejéig csak nem 300 lépcsőfok vezet. A kedvencek útja ide a Csabára vezetett, velük folytatjuk. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: kedvenceit.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Say low. Ya tú sabes, no hay más.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek tegnapról és máról. Ez a Csaba 88.9-en augusztus 9-én az állatkertek napján. Néhány kedvenccel ezelőtt elmondtam, hogy azért éppen augusztus 9-én ünnepeljük az állatkerteket, mert hogy a budapesti állat és növénykert 1866-ban e napon nyitotta meg kapuit. A krónikák szerint Deák Ferenc gyakran látogatott az állatkertbe, kedvence egy Kristóf nevű barna medve volt, akit mindig meglátogatott. Egyszer úgy döntött, hogy ajándékot is visz Kristófnak, méghozzá húst. Ezt az esernyője segítségével nyújtotta oda az állatnak, aki viszont nem elégedett meg az étellel, és bizony az esernyőt is elvette Deák Ferenctől. És még egy érdekesség, kezdetben az állatok költöztetését a kerten belül is nehéz volt megvalósítani. Jónást, a vízilovat, amikor költöztették, akkor néhány finom falattal egy hatalmas ládába csalták, és a láda megmozdításánál az állatkert idomított elefántját, bébit kérték, hogy segítsen. Ezért mondjuk azt, hogy a vízilovat az elefánt költöztette. A kalendáriumot becsukom, csak azért, hogy még több kedvencet hozhassak.

0: Megmaradt és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Javaslom, menjünk színházba, a víz fölé. A Szarvasi Vízi Színház ugyanis rengeteg programmal vár minket a nyár során. Augusztus 13-án csütörtökön az Orlai produkció előadása érkezik Szarvasra, Csengetett Milord címmel. Főszerepben Molnár Piroskát, Gyabrunka Józsefet és Debreceni Csabát láthatjuk. A fent és a lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat után a színpadi változat felhőtlen szórakozást ígér. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a hőség és az energiaválságra válaszul. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy 868 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból bővítik a tárolókapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak. A Duna vízszintje lassan emelkedik, a paksi atomerőmű helyzete stabil, a termelés az átmeneti leállás után újraindul. A kormányfő kiemelt, hogy a vízellátás a kánikulában biztosított, a katasztrófa védelem a honvédség és a civil önkéntesek pedig folyamatosan osztanak ivóvizet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a közoktatás átfogó megújításának részeként első lépésként teljesen lecserélték az érettségi tétel.

0: Az új szabályozás végleges formája pedig ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A tűzőnapnak kitett sínszálak hőmérséklet akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegőjét a rendkívüli hőségben. A túlhevülés és a síntörések megelőzése érdekében a MÁV közel 300 kilométernyi vasútvonalon vezet be sebességkorlátozást a meleg órákban. Emellett a szakemberek fehér festéssel igyekeznek hűteni a sineket, ami Pécs környékén már 3-7 fokos hőmérséklet csökkenést eredményezett. A vasúttársaság 45 fokos síhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, és a sorompók berendezéseit is speciális védőburkolattal látja el. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

A nyár legjobb zenéi a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba augusztus 9-én, a mai naphoz kötődik a gőzhajó. De vajon ki találta föl, mikor próbálta ki, siker koronázta-e az első utat? Ezekre a kérdésekre kapunk hamarosan választ, közben pedig hozzuk a kedvenceket. Teljen kellemesen a délután!

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba. Ez
1: a
0: Csaba.
1: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol most ismét a konyhába csábítok mindenkit, főzzünk tök főzeléket, mondjuk ma is, holnap is, mert hiszen a töknek most éppen szezonja van. És ha valaki azt hinné, hogy ezt meg lehet unni, annak elárulom, hogy az egyik könyv szerint legalább 6 teljesen különböző karakterű változatban készíthetjük el a tök főzeléket, például klasszikus, nyárias zöldfűszeres, mediterrán, közel-keleti, indiai, diétás vagy éppen gazdag változatban. Na tessék, ez már is 7 volt. Válasszuk ma a diétát, azért, hogy holnap majd a gazdag változatot készíthessük el. Következzenek a trükkök, a diétás, azaz alakbarát tök főzelék érdekében. Először is ne liszttel sűrítsük. Vegyük ki a megfőtt tök negyed részét, turmixoljuk le önmagában, és öntsük vissza. Ez ad majd természetes krémességet. Tejföl helyett használjunk naturgörög joghurtot, skírt, vagy éppen 20%-os növényi főzőkrémet. És a zsíradék ne napraforgó olaj legyen, hanem vagy oliva, vagy kókuszsír. Ha jól használjuk a fűszereket, akkor ezzel a minimális változtatással incsiklandó, ám de diétás végeredményt kapunk. És ha ma diétázunk, akkor holnap elkészíthetjük mindezt gazdagon is. Gazdag a kínálat a kedvencek terén.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, mindjárt folytatjuk a dalok sorát. Ám előtte egy kérdés, aki vezet, ugye pontosan annyival megy, amennyivel megengedett, mert hogy most is mérnek az utakon. Nem mértek viszont akkor, amikor Robert Fulton 1803-ban Párizsban a Szajnán kipróbálta gőzhajóját. A lapátkerekű gőzhajó 20 méter hosszú volt, és a Szajnán tett első próbaút során első ilyet. A feltaláló ekkor hazatért Amerikába. Természetesen folytatta kísérleteit, és a Hudson folyón már munkáját sikerkoronázta. A feltaláló portréja a washingtoni Kapitóliumon is ott áll, és számos amerikai település több hadihajó viseli a nevét. A gőzhajózás után nevezzünk ismét lágyabb vizekre, a kedvencekkel folytatjuk.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást, szép hétvégét mindenkinek, a Csabával a tegnap és a ma kedvenceivel búcsúzni jöttem mindjárt 5 óra. Debrecen Ilona vagyok, örülök, hogy együtt töltöttünk néhány órát. Ám mielőtt mennék, elmondom, hogy ma augusztus 9-én nem csak az állatkerteket ünnepeljük, hanem a bowlingot és az olvasást, a könyvszeretőket is. Az olvasás gazdagítja a szókincset, fejleszti a memóriát és a koncentrációt, növeli az önbizalmat, csökkenti a stresszt, fejleszti a kreativitást. Ezt a sort hosszan folytathatnám. Olvassunk, és ne csak ma. És amíg megtaláljuk a megfelelő könyvet, szóljanak a kedvencek. Én köszönöm a társaságot, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb Fideszhez köthető alapítványok kaphattak egyenként 100 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keret

0: történő buszos utaztatást is kifizethettek. Az NKA 17 milliárd forintos forrásának felhasználása miatt indult nyomozásban, jelenleg 6 gyanúsított van, miközben az eddigi vizsgálatok nyomán mintegy 3,3 milliárd forintot már visszautaltak az érintett szervezetek. A szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt tömegesen elszaporodtak a sáskák Magyarországon, különösen az alföldi területeken. A marokkói, az olasz és a barbár sáska leginkább a zöldségkultúrákban, a kertészetekben és a szántóföldeken okoz jelentős károkat. A kártevők pusztításának megelőzésére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 6 növényvédőszerre adott ki szükséghelyzeti engedélyt november 23-áig. A hatóság hangsúlyozza, hogy a készítmények alkalmazása akkor a biztonsági előírásokat, a mélykímélő technológiákat és az élelmezés egészségügyi várakozási időket szigorúan be kell tartani. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vérszívók által terjesztett agyhártya gyulladás nem csak a csípéssel, de a nyerstej fogyasztásával is elkapható, ez ellen védőoltással lehet védekezni. A Lyme-kór első tünete a kokárdaszerű piros bőrfolt, ami időben kezelhető, elhanyagolva viszont akár évekig tartó betegséget is okozhat. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a kánikulában a kullancsok is az árnyékos helyekre húzódnak, így a túrázóknak fokozottan figyelniük kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: sírják.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottam.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 9-e vasárnap van, a mai napon az emődök ünneplik névnapjukat. Az emőd régi magyar személynév, a régi emik ige származékának, az emő szónak a d-kicsinyítő képzős alakja, jelentése kis csecsemő. Más vélemények szerint a jelentése anyácskád, és csak a hangalakja miatt lett férfi név. Női párja az emő és az emőke. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 9-e vasárnap van, a mai napon ünnepli 73. születésnapját Delhusa John, énekes, zeneszerző és szövegíró. Sík Olga magántanodájában tanult zeneelméletet, hangképzést és klasszikus gitáron játszani. 1971 óta szerepel a nyilvánosság előtt, 1976-ban az NDK-ban az év énekese lett, 1977 és 85 között az NSK-ba szerződött. 1985-től ismét Magyarországon dolgozik, zenét írt többek között Demis Roussosnak és a Gumbé Dance Bandnek is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: emberek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Nédo Gézát hallják, üdvözlöm Önöket. Augusztus 9-e vasárnap van. A mai napon ünnepelné 63. születésnapját Whitney Houston, minden idők egyik legtöbb díjat elnyert és legnagyobb hatású énekesnője, akit rendkívüli hangterjedelme és átütő erejű énektechnikája miatt világszerte egyszerűen csak a hangként, vagyis The Voice-ként emlegettek. Karrierje során több mint 200 millió albumot adott el, és olyan generációkon átívelő ikonikus slágerek fűződnek a nevéhez, mint az I Will Always Love You, az I Wanna Dance With Somebody, vagy a Greatest Love of All. Zenei munkássága mellett színésznőként is maradandót alkotott, leginkább az 1992-es Több mint testőr című kasszasiker főszereplőjeként. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok Önöknél, Nédó Gézát hallják. Augusztus 9-e vasárnap van. 58. születésnapját ünnepli a mai napon Gillian Anderson, amerikai színésznő, az X-Acták Scully ügynöke. Gillian Anderson Emmy és Golden Globe díjas televíziós műsorvezető és színésznő, legismertebb szerepei Dana Scully különleges ügynök az X-Aktákban és Lady Dedlock a BBC Pusztaház örökösei című sorozatában. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából, és ugyanilyen tisztelettel köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig érkezik pár nagyszerű dal, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 9-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Aláírásgyűjtés indult Békés Csabán a december 24-i munkaszületi napért. Rejtett kincsek, 30 alkotó munkái a Betesda házban. Békési táncosok nyitották meg az olasz folklórfesztivált. Békés Csabán is aláírásgyűjtést indított a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nappá váljon. A KASZ szeptember 4-ig várja a támogatásokat, a megyeszékhelyen pedig több helyszínen is felállítják strandjaikat. A szakszervezet tájékoztatása szerint annak ellenére, hogy korábban kormányzati ígéret hangzott el a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatban, érdemi választ nem kaptak arra, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a szentestét. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete ezért február 24-én benyújtotta népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Irodához. A jóváhagyott kérdés április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120

Arról beszélt, hogy a csoport egy közösségi alkotói folyamatként működik. Bár a művek egyénenként születnek, az alkotók együtt, egymást támogatva dolgoznak. Hozzátette, az évek során bebizonyosodott, hogy a tagok igénylik a közösséget, az együttműködést és az ötletek megosztását. A kiállítások pedig fontos visszajelzést adnak az alkotóknak, miközben a közönség is megismerheti munkáikat. A közösséget Gubáné Patoki Mária vezeti. Elmondta, hogy a tálaton 30 alkotó mutatkozik be, és többen több képpel is készültek. A csoport évszakonként rendez kiállításokat az addig elkészült munkákból. Véleménye szerint az évek során olyan közösség alakult ki, amelynek tagjai nem csak maguknak, hanem egymásnak is alkotnak. Örömeiket, gondjaikat és bánatukat is ki tudják fejezni a festményeiken keresztül. Szerinte innen ered a csoport nevében szereplő terápia szó is. A Rejtett Kincsek című összeállítás alkotásai azt járják körül, hogy kinek mit jelent egy-egy személyes rejtett érték. A csoporthoz 2 éve csatlakozott Gombári Bolya, aki hamar megszerette az ott folyó munkát és az alkotást ma már valódi örömforrásnak tekinti. Elmondása szerint gyermekkorában is sokat festett, nyugdíjasként pedig ismét lehetősége nyílt arra, hogy visszatérjen az alkotáshoz. Különösen fontos számára az a közösség, ahol a tagok beszélgetnek és szükség esetén tanácsokkal is segítik egymást. Gombári Bolya úgy fogalmazott, hogy több mint 3 évtized után is kissé gyökértelennek érzi magát a városban, hiszen a délvidékről származik. A padlás terápia közösségének köszönhetően azonban azt érzi, hogy tartozik valahová. Szerint ez különösen fontos a mai világban. Az alkotó számára egy festmény elkészítésének első lépés annak átgondolása, hogy milyen gondolatot vagy érzést szeretne közvetíteni. Emellett különösen kedveli a színekkel való kísérletezést. A kiállításra 5 festményt készített, ezek között egy szerelemről szóló alkotás is szerepel, amelyet egy ihletett. A Rejtett Kincsek című kiállítás 2 héten át látható a Betesdaház kávézóban.

0: A Belencéres Néptánc Együttes képviselte Magyarországot és Békésvárosát az Olaszországban Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon. A békési táncosok egyhetes programon vettek részt, amelynek során a magyar néptánc kultúrát is bemutatták. Az utazás első állomása Triest volt, ahol a csoport rövid városnézés keretében ismerkedett meg az Adria egyik jelentős kikötővárosával. Ezt követően érkeztek meg Rimini városrészébe, számolt be az útról Dágné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke és Okányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitását látványos nemzetközi felvonulás előzte meg. A város utcáin több ország folklórcsoportjai vonultak végig hagyományos népviseletben. A felvonulás után a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a nemzetközi fesztivált. A fellépés mellett számos kulturális és közösségi programon is részt vettek a táncosok. Kiemelkedő élményt jelentett az egész napos firenzei kirándulás, amely során megismerkedtek a város történelmével és a reneszánsz jelentős emlékeivel. A programot egy adriai hajó kirándulás is színesítette, emellett a tengerparti pihenésre, fürdőzésre, közös játékokra és kikapcsolódásra is jutott idő. A szervezők szerint az olaszországi út szakmai szempontból is fontos tapasztalatot jelentett az együttes számára, emellett pedig lehetőséget adott arra, hogy a táncosok méltó módon képviseljék Magyarországot és Békésvárosát a nemzetközi színpadon. A közös programok egyúttal tovább erősítették a Belencéres Néptánc Együttes közösségét. Különleges zenei élménnyel vált a közönségét csütörtök este a Békés Csabai Meseház. A klubest vendége a Hű nevű jazz trió volt, amely a hazai zenei szintén ismert formációiból érkező zenészekkel alakult meg 2012-ben. A Jű név eredetileg a flow, vagyis az áramlás fogalmához kapcsolódott, Mihály Csíkszent Mihály munkássága nyomán. Később kiderült, hogy a szó kínai jelentése nem pontosan ezt akarja, addigra azonban a zenekar név már megmaradt. A koncert első száma feszesen indult, majd fokozatosan feloldódott. A gitárok helyét csilingelő és kolompuló hangok, valamint különféle zajok vették át, majd néhány percnyi lebegés után ismét előtérbe kerültek a hangszerek és felszabadult az energia. A zenekar előadását a 60-as évek kísérletező zenei szellemisége is áthatja. A szabad improvizáció mellett a repetitív elemek, a rokos intenzitás, a free jazz szabadsága és az afrikai ritmusok is megjelennek benne. Zenéjük egyszerre feszes és szabad, építkező és kiszámíthatatlan. A három zenész, Hók Ernő basszusgitáros, Mészáros Ádám gitáros és Miklós Szilveszter dobos olyan hangzásvilágot alakított ki, amelyben a közönségnek nem feltétlenül kell megfejtenie a zenét, hanem egyszerűen átadhatja magát annak. A koncertet a Meseházi Alapítvány szervezte. A Meseház klub estjeit a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programja támogatja. A rendkívüli vízhiány és a hidrológiai helyzet miatt átmenetileg megtiltotta a Hanvak szétszúrásával történő temetkezést a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő vízszereken. A vonatkozó kormányrendelet alapján temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hanvakat szétszórni. Ezért azoknak, akik a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanon szeretnék elhelyezni elhunyt hozzátartozójuk hanvait, előzetesen be kell jelenteniük erre vonatkozó szándékukat az igazgatóságnál. A kövizik tájékoztatása szerint azonban a vagyonkezelésében lévő víztereken a hanvak szétszúrásával történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A tegnap

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 9-e vasárnap van. 71. születésnapját ünnepli a mai napon Lár András, karinti gyűrűs magyar humorista, költő, énekes, zeneszerző, színész és buddhista pap. A hazai kulturális élet egyik legsokoldalúbb egyénisége, aki a KFT együttes alapítójaként és a Lárpurlár társulat szellemi atyaként vált országosan ismerté. Olyan ikonikus dalok fűződnek a nevéhez szerzőként és előadóként, mint az Afrika vagy a Bábu vagy. Az 1986-ban indult abszurd humorú Lárpurlár társulat alapító tagja, legismertebb figurája Besenyő Pista bácsi, az okoskodó kisember paródiája. Boldog születésnapot kívánunk neki, és köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Ez a Csaba.
1: Eljött a hét utolsó napja, annak is az estéje, hozom hozzá a kellemes hétlevezető slágereket és az esti kedvenceket. Hello mindenkinek, Éhás Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy együtt töltjük a következő néhány órát, ami még hátra van ebből a hetünkből. Jó rádiózást!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk.
2: Tudom, hogy nem választhattál.
3: Tudom, hogy nem választunk.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Friss balladát kaptunk Király Viktortól, aki egy újabb érzelmes, személyes hangvételű dallal lepett meg minket. A Nélküled című szerzemény a szeretetről, a kapcsolatokról, és arról szól, hogy milyen fájdalmas az élet egy számunkra fontos ember nélkül. A felvétel szövegében és hangulatában is az egymás melletti kitartást, a szeretett személy támogatását és közelségének fontosságát jeleníti meg.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Sokan várják már az esőt, de a szakemberek szerint egy-egy zápor sem jelent igazi megoldást. Hiába volt itt a mi térségünkben is még kisebb zivatar is, ez bizony a halmozódó csapadék hiányra nem sokat ért. Térségünkben sokkal több víz párolgott el a földekből, mint amennyi eső lehullott ebben az esztendőben, nem csak a nyári időszakra vonatkozik ez a kijelentés. Figyelmeztetnek többen, a legfontosabb feladat most már nem csak az esővárás, hanem a meglévő víz, ahol még van egyáltalán megtartása, hiszen a következő nagyjából egy hétben sem számíthatunk csapadékra. Ez a jelenlegi helyzet. A leülés pedig olyan volt, mint egy rövid kis reklámszünet, egy hosszú, nagyon-nagyon hosszú mozifilm közepén, és hát igazán leülésnek sem mondanám, picikét visszaestek a maximumok, amelyek mostantól ismét elkezdenek emelkedni, úgyhogy a jövő hét első felében nem lesz ritka újra a 40 Celsius fok közeli érték.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Hászalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólnál.

0: róla.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Rekordot döntött az orvosok száma. Na természetesen nem nálunk. És mondjuk elég bosszantó is hallani, hogy a szomszédos Ausztriában. Persze ez még nem jelenti azt, hogy hosszú távon is megoldódtak arrafelé az egészségügy gondjai, de hát sokkal jobban állnak, mint mi. Jelenleg több mint 51,500 orvos dolgozik az országban, ráadásul most először már a női orvosok vannak többségben a sógoroknál. A következő évtized komoly kihívást hozhat, hiszen várhatóan mintegy 18,000 orvos éri el az osztrákoknál is a nyugdíjkorhatárt. Az ottani egészségügyben egyre fontosabb szerepet töltenek be a külföldi szakemberek. Ezt ugye mit Magyarországon jól tudjuk. Több mint 9000 orvos érkezett más országokból. Köztük jelenleg 708 magyar orvos, akik a harmadik legnagyobb külföldi orvos csoportot alkotják az osztrákoknál.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Megérkezett a holland DJ duo Mr. Bat, és ez a nyári újdonsága. A Don't Stop Lovin' című kislemez, amely az LTD nevű formáció 70-es években született egyik dalát idézi fel, annak a remake-je lett. Előző slágerük Whitney Houston 88-as mega sikere, egy jó sikerült feldolgozás, lehet, hogy már több mint 200 millió streamet generáltak vele csak a Spotin, és mindennek köszönhetően eljuthattak turnézni Európán kívül Ázsiába, és nemrég jöttek haza Ausztráliából, a nyáron pedig elsősorban európai tengerparti diszkóban lép fel a Mr. Bates, ez a duo, akiktől tehát a vadonatúj újragondolást, a Don't Stop

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ki a Zain 5. stúdióalbuma, ez a Kanekal című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk. Hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba fogunk

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Már csak egy kevés időnk maradt hátra ebben a mai napból, és amúgy a hétből is. Ezt viszont együtt tölthetjük. Méghozzá remek dalok társaságában. Ebben az órában is ezeket fogom indítani. Hello, ismét én Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Az a mai napig tevékenyen alkotó ám mégis legendás banda érkezik, amely több mint 4 évtizede formálja már a modern pop és elektronikus zenét. Neil Tennant és Chris Love brit szintipop együttese 50 millió feletti eladott lemezzel büszkélkedhet. Ezek a Pet Shop Boys, akik a napokban piacra dobták Dream World Greatest Hits Live című különleges kiadványukat. Az ehhez kapcsolódó koncertsorozatuk már 2022-ben elindult, így a most érkező kiadvány nem csak egy hagyományos stúdió lemez, hanem egy igazán páratlan koncertalbum, és film is egyben. Ebben a páros legismertebb dalait mutatja be, grandiózus, vizuális és zenei formában, no és persze gazdagabb hangkever.

0: Csaba Rádió.
1: A jövő hétre mindenki óvja magát, ha az egészségét, a bőrét is persze, főleg, hogyha lesz idő strandolásra, tehát nagyon vigyázzatok magatokra és a környezetetekben időkre, hiszen ismét hőségnapok előtt szállunk a meteorológia szerint. Mi hozzuk ám a legjobb dalokat, a frissítős lágereket, így lesz az egész héten holnaptól, és így köszönöm a figyelmet, és kívánok mindenkinek nagyon jó rádiózást, hétfőtől ismét a Csaba Rádióval, Ászalai Balázst hallottátok.

98.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelét.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: hitparádés lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.